boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari. Vršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bod.